Hava istennek nyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lancszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Hava Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalomja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön, csak postorozzon.

szenved, és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa ember pusztulás közepén, s mit kell, mit tudok ők még tenni?